0: espectacular.
1: Bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bonalu, bon